0: is kopjuk meg a határnak a népállítanak a nádra.
1: Hogy az ilyen törvényhűzők egy év, amit is átlenni a kormányzat, tudunk utányra, hogy nem jövök meg a törvényhűzőhelyre, mert azt hiszem a kormányzat.
0: Nasıl olabilir? Hayır, ben de bir kopya değil. Biz de sizinle